0: a civilizáció paradicsoma, a megértés paradicsoma, a lelkiismeret paradicsoma,
1: ráj miłości,
0: az összhang paradicsoma,
1: ráj przyjaźni,
0: a tudás paradicsoma,
1: ráj harmonii,
0: a tudat
1: ráj sztuki,
0: a személyesség paradicsoma,
1: ráj dobroci,
0: a teremtő erő paradicsoma,
1: ráj civilizáci,
0: a kreativitás,
1: ráj zrozumienia,
2: paradise of
0: a kultúra,
1: ráj świadomości,
2: paradise of kindness,
0: az emberi
1: pojednania,
0: paradicsoma,
2: paradise of love,
1: ráj znajomości,
2: paradise of friendship,
1: ráj świadomości,
2: paradise of harmony,
1: ráj serdeczności,
2: paradise of art,
1: ráj tworzenia,
2: paradise of coincidence,
1: ráj twórczości,
2: paradise of goodness,
1: ráj kultury,
2: paradise of civilization,
1: ráj praw człowieka,
2: paradise of understanding,
1: ráj rozeznania,
3: paradis
2: paradise
3: de l'abondance,
2: of awareness,
1: ráj zrozumienia,
3: paradis de la tendresse,
2: paradise of reconciliation,
3: paradis de la gentillesse,
2: paradise of knowledge,
3: paradis de l'amour,
2: paradise of consciousness,
3: paradis de l'amitié,
2: paradise of cordiality,
3: paradis de l'harmonie,
2: paradise of creation,
3: paradis de l'art,
2: paradise of creativity,
3: paradis du hasard,
2: paradise of culture,
3: paradis de la bonté,
4: Behushta Boshahi,
2: paradise of human
3: paradis
2: rights,
3: paradis de la civilisation,
4: Behushta Naziki,
2: paradise of insight,
3: paradis des intelligences,
4: Behushta Shirin,
3: paradis de la conscience,
4: Behushta Hezkirine,
3: paradis de l'entente,
4: Behushta Dostaniye,
3: paradis du savoir,
4: Behushta Harmonie,
3: paradis de la connaissance,
4: Behushta Huneri,
3: paradis de la cordialité,
4: Behushta Rastratini,
3: paradis de la
4: Behushta
3: puissance créatrice,
4: Behushta
3: paradis de la créativité,
5: paradis Behushta des Überflusses,
3: paradis de la culture,
5: paradis
4: Behushta
5: der Zärtlichkeit,
3: paradis des droits de l'homme,
5: paradis
4: Behushta
5: der Liebenswürdigkeit, paradis der
4: Behushta
5: Liebe,
4: Zanisti,
5: paradis der Freundschaft,
4: Behushta Hishmandie,
5: paradis der Harmonie,
4: Behushta Germ,
5: paradis der Kunst,
6: Jannatul Wufa,
4: Behushta Afrandine,
5: paradis des Zufalls,
6: Jannatul Wujdan,
4: Behushta
5: paradis
4: Afrandine,
5: der Güte,
6: Jannatul Lutf,
5: paradis Chant, der Zivilisation,
6: Jannatul Hub,
5: paradis des Verständnisses,
6: Jannatul Sadaqa,
5: paradis des Gewissens,
6: Jannatul Insijam,
5: paradis der Eintracht, paradies des Wissens, paradies des Bewusstseins, paradies der Herzlichkeit, paradies der Schaffenskraft, paradies der Kreativität, paradies der Kultur, paradies der Menschenrechte, paradies des Urteilsvermögens, paradies der Verständigung,
6: جنة الثقافة، جنة حقوق الإنسان،
7: جنة الحكمة،
8: Paraíso.
4: Bolluk cenneti, hassasiyet cenneti, sevimlilik cenneti, aşkın cenneti,
8: paraíso de abundancia,
4: dostluk cenneti,
8: paraíso
4: ahenk
8: de afectividad,
4: cenneti,
8: paraíso
4: sanat
8: de amabilidad, paraíso
4: cenneti,
8: de amor,
4: iyilik
8: paraíso
4: cenneti,
8: de amistad,
9: paradiso dell'erotismo,
4: uygarlık
8: paraíso
4: cenneti,
8: de armonía,
9: paradiso
4: anlayış
9: esenciale,
4: cenneti,
8: paraíso de arte,
9: paradiso
4: vicdan
9: della speranza,
4: cenneti,
8: paraíso de azar,
4: uyum
9: paradiso
4: cenneti,
9: della
8: paraíso de bondad,
4: bilgi
9: paradiso
4: cenneti,
9: della
8: paraíso
9: filantropia,
8: de civilización,
4: bilinç
9: paradiso
4: cenneti,
8: paraíso
9: della fratellanza,
8: de comprensión,
4: samimiyet cenneti,
8: paraíso de conciencia,
4: yaratıcılık
8: cenneti, paraíso de concordia,
4: yaratıcılık cenneti,
8: paraíso de conocimiento,
4: kültür cenneti,
8: paraíso de conciencia,
4: insan hakları cenneti,
8: paraíso de cordialidad,
4: yargı cenneti,
8: paraíso de creación,
10: rai usklajenosti,
8: paraíso de creatividad,
10: rai umetnosti,
8: paraíso de cultura,
10: rai na ključi,
8: paraíso de derechos humanos,
10: rai dobrote, rai civilizacije, rai razumevanja,
3: paraíso das essências,
10: rai složnosti,
3: paraíso da esperança,
10: rai
3: paraíso da estética,
10: rai
3: paraíso da filantropia, paraíso
10: rai
3: da fraternidade,
10: rai storilnosti,
3: paraíso da generosidade,
10: rai
11: ustvarjalnosti,
3: paraíso da honestidade,
10: rai
11: erotiki,
3: paraíso da honra,
10: rai človekovih pravic,
3: paraíso dos ideais,
11: rai
10: minuta 33 sekund,
3: rai
10: razsodnosti,
11: rai estetiki,
3: paraíso da imaginação,
11: rai ludomilnosti,
3: 2 minutos 33
10: rai
3: sekund, paraíso da incorruptibilidade,
10: rai erotik,
11: rai
3: da independência,
10: rai pomembnosti,
11: rai uprimnosti,
3: paraíso da inovação,
10: rai upanja,
11: rai spolahlivosti,
3: paraíso da
10: rai
3: integridade,
10: estetika,
11: rai idealov,
3: paraíso da
10: rai
3: inteligência,
10: do sočloveka,
11: rai rovnosti,
3: 2 minuti
10: rai 33
12: sekund,
11: rai predstavivosti,
3: paraíso da
10: rai
3: invenção,
10: velikodušnosti,
11: rai nepodplatiteľnosti,
10: rai iskrenosti,
0: az egyenjogúság, rai zanesztívosti, az
11: erotikus,
10: rai ideálo, 2 minuti 33 sekund, rai enakosti,
0: a remi,
11: rai intelligencia,
10: rai domišlije,
0: az estetika,
11: rai intuícia,
10: rai nepodkupljivosti,
0: az emberi szeretet,
11: rai
10: neodvisnosti,
0: a testvériség,
11: rai
10: innovácie,
0: a nagy lelkűség,
11: Raj lojalitete.
0: Az őszinteség.
10: Raj intelligence.
0: A megbízhatóság.
11: Raj
10: intuície.
0: Az ideálok.
10: Raj izumo.
0: Paradicsoma. Két perc.
10: Raj pravičnosti.
0: 33 másodperc. Az egyenlőség.
10: Raj zvestobe.
0: Paradicsoma. A képzelő erő.
10: Raj spomina.
0: Paradicsoma.
10: Raj
0: glasbe. A megvesztegethetetlenség. Paradicsoma.
10: 3 minute 33 sekund.
0: A függetlenség. Paradicsoma. Az innováció.
10: Raj zrelosti.
0: Paradicsoma. Az integritás.
10: Raj miru.
0: Paradicsoma. Az intelligencia.
10: Raj zadovoljstva.
0: Paradicsoma. Az intuíció.
10: Raj napredka.
0: Paradicsoma.
10: A raj blagostanja.
0: Paradicsoma.
10: Raj
0: az igazságosság. Paradicsoma.
10: Raj modrosti.
0: A lojalitás. Paradicsoma. Az raj emlékezet.
10: Szimpatie.
0: Paradicsoma.
10: Raj szolidárnosti.
0: A zene. Paradicsoma. A szabadság.
10: Raj
0: zvenenc. Paradicsoma. 33 másodperc.
10: Raj
0: az érettség. Utopi. Paradicsoma.
10: Raj človeški.
0: A béke. Paradicsoma.
10: Raj resnice.
0: A szórakozás.
10: 4 minute 33 sekund.
0: A haladás. Paradicsoma. A jólét. Paradicsoma. Az emlékezések. Paradicsoma. A bölcsesség. Paradicsoma. A szimpátia. Paradicsoma. A szolidaritás. Paradicsoma. A hangok. Paradicsoma. Az utópiák. Paradicsoma. Az emberi értékek. Paradicsoma. Az igazság. Paradicsoma. 4 perc. 33 másodperc.
2: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
1: Raj zavedanja. Raj srčnosti. Raj storilnosti. Raj ustvarjalnosti. Raj kulture.
2: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
6: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmónie. Raj umenie.
4: Paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, paradies, parad
5: des Zufalls,
2: das
5: Paradies der Güte, das Paradies der Zivilisation,
2: das
5: Paradies des Verständnisses,
2: das Paradies
5: der Weisheit,
8: das
5: Paradies der Einheit, das Paradies des Wissens,
6: Güvenirlik, cenneti. İdealler, cenneti.
2: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
1: Rai zavedanja. Rai srčnosti. Rai storilnosti. ustvarjalnosti, raj kulture,
12: paradis du bien-être, paradis des souvenirs, paradis de la sagesse, paradis de la sympathie,
13: raj lásky, raj priateľstva, raj harmónie, raj
8: umenia, paraíso de justicia,
10: raj paraíso
8: de lealtad,
10: raj
8: paraíso de memoria,
10: raj
8: paraíso de música,
10: raj ljubezni,
8: paraíso de libertad,
10: raj prijateljstva,
8: paraíso de paz,
10: raj usklajenosti,
8: paraíso de placer, paraíso de progreso, paraíso de prosperidad, paraíso de recuerdos, paraíso de sabiduría, paraíso de simpatía, paraíso de solidaridad, paraíso de sonidos, paraíso de utopías, paraíso de valores humanos, paraíso de verdad.
14: Ein Bier für die Kultur.
15: So wenig ist die ORF-Landesabgabe für jeden Haushalt im Monat. 4,70 Euro.
16: So viel bedeutet sie für die Steiermark. 30 Millionen Euro jährlich.
17: Fast ein Drittel des Budgets für Kultur und Sport.
18: Die FPÖ will diese Abgabe abschaffen. Und dieses Geld würde fehlen.
19: Festivals, freie Radios, Konzerte, Theater, Film, Ausstellungen, freie Szene, Initiativen im ganzen Land.
15: Ein Bier für die Kultur. Die ORF-Landesabgabe muss bleiben.
18: Radio Helsinki unterstützt die Petition von Kulturland retten.
17: Alle Infos findet ihr auf helsinki.at.